0: Rádió Mora. Helyi hírek, kultúra, sport.
1: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk.

0: valamit mondok.
1: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
2: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Polizei sucht Verdächtige. Die Landespolizeidirektion Burgenland hat 2 Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. 2 junge Männer sollen 2 minderjährige Mädchen in Eisenstadt verfolgt und bedroht haben. Da der Vorfall schon im Juni passiert sei, veröffentlichte die Polizei nun auf Wunsch der Staatsanwaltschaft Fotos von den beiden Männern. Laut Angaben soll einer der beiden ein Messer in der Hand gehabt haben. Die Mädchen seien vor den Männern in einen Drogeriemarkt geflüchtet, berichtet die Polizei. Die Bevölkerung wird ersucht, mögliche Hinweise über die beiden Männer zu melden. Engpass bei Blutkonserven. Beinahe jedes Jahr entsteht in den Sommermonaten ein Engpass bei den Blutkonserven. Auch heuer mahnt das Rote Kreuz die freiwilligen Spender und SpenderInnen, Blut zu spenden, um die Versorgung Österreichs mit Blutkonserven sicherzustellen. Eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Blut wird nicht nur für Operationen gebraucht, auch bei Geburten, Krebstherapien und diversen Krankheiten wird Blut benötigt. Spenden dürfen alle Menschen zwischen dem 18. und dem 70. Lebensjahr, die gesund und fit sind. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende ist am kommenden Sonntag in Lutzmannsburg von 9 bis 16 Uhr in der Volksschule.
3: A magyar nyelvű híreket Keszei Lászlótól hallják. Keresi a gyanúsítottakat a rendőrség. A burgenlandi tartományi rendőrfőkapitányság 2 gyanúsított ellen adott ki körzést. 2 fiatal férfi állítólag 2 kiskorú lányt követett és fenyegetett meg Kismartonban. Mivel az eset már júniusban történt, a rendőrség az ügyészség kérésére most nyilvánosságra hozta a 2 férfiról készült fényképeket. A rendelkezésre álló információk szerint egyiküknél kés is volt. A rendőrség beszámolója szerint a lányok a férfiak elől egy drogériába menekültek. A hatóság arra kéri a lakos, hogy aki információval rendelkezik a 2 férfiről, jelentkezzen a rendőrségen. Egyre több az erdőtűz a szárazság miatt. Az elmúlt napokban térségünkben is megszaporodtak a tarló és erdőtüzek. A szárazság és az olykor erősebb szél miatt akár is szikrának köszönhetően is több erdőterület válhat a lángok martalékává. Szikra külterületén és rétfalóban is több tűzoltónak kellett vonulni a héten, Bécsújhelytől délre pedig szerda óta már 100 hektár égett el teljesen.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Polizei sucht Verdächtige. Die Landespolizeidirektion Burgenland hat 2 Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. 2 junge Männer sollen 2 minderjährige Mädchen in Eisenstadt verfolgt und bedroht haben. Da der Vorfall schon im Juni passiert sei, veröffentlichte die Polizei nun auf Wunsch der Staatsanwaltschaft Fotos von den beiden Männern. Laut Angaben soll einer der beiden ein Messer in der Hand gehabt haben. Die Mädchen seien vor den Männern in einen Drogeriemarkt geflüchtet, berichtet die Polizei. Die Bevölkerung wird ersucht, mögliche Hinweise über die beiden Männer zu melden. Engpass bei Blutkonserven. Beinahe jedes Jahr entsteht in den Sommermonaten ein Engpass bei den Blutkonserven. Auch heuer mahnt das Rote Kreuz die freiwilligen Spender und Spenderinnen, Blut zu spenden, um die Versorgung Österreichs mit Blutkonserven sicherzustellen. Eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Blut wird nicht nur für Operationen gebraucht, auch bei Geburten, Krebstherapien und diversen Krankheiten wird Blut benötigt. Spenden dürfen alle Menschen zwischen dem 18. und dem 70. Lebensjahr, die gesund und fit sind. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende ist am kommenden Sonntag in Lutzmannsburg von 9 bis 16 Uhr in der Volksschule.
2: A magyar nyelvű híreket Keszei Lászlótól hallják. Keresi a gyanúsítottakat a rendőrség. A burgenlandi tartományi rendőrfőkapitányság 2 gyanúsított ellen adott ki körzést. 2 fiatal férfi állítólag 2 kiskorú lányt követett és fenyegetett meg Kismartonban. Mivel az eset már júniusban történt, a rendőrség az ügyészség kérésére most nyilvánosságra hozta a 2 férfiről készült fényképeket. A rendelkezésre álló információk szerint egyiküknél kés is volt. A rendőrség beszámolója szerint a lányok a férfiak elől egy drogériába menekültek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a 2 férfiről, jelentkezzen a rendőrségen. Egyre több az erdőtűz a szárazság miatt. Az elmúlt napokban térségünkben is megszaporodtak a tarló és erdőtüzek. A szárazság és az olykor erősebb szél miatt akár is szikrának köszönhetően is több erdőterület válhat a lángok martalékává. Szikra a külterületén és a rétfalóban is több tűzoltónak kellett vonulni a héten, Bécsújhelytől délre pedig szerda óta már 100 hektár égett el teljesen.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Polizei sucht Verdächtige. Die Landespolizeidirektion Burgenland hat 2 Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. 2 junge Männer sollen 2 minderjährige Mädchen in Eisenstadt verfolgt und bedroht haben. Da der Vorfall schon im Juni passiert sei, veröffentlichte die Polizei nun auf Wunsch der Staatsanwaltschaft Fotos von den beiden Männern. Laut Angaben soll einer der beiden ein Messer in der Hand gehabt haben. Die Mädchen seien vor den Männern in einen Drogeriemarkt geflüchtet, berichtet die Polizei. Die Bevölkerung wird ersucht, mögliche Hinweise über die beiden Männer zu melden. Engpass bei Blutkonserven. Beinahe jedes Jahr entsteht in den Sommermonaten ein Engpass bei den Blutkonserven. Auch heuer mahnt das Rote Kreuz die freiwilligen Spender und SpenderInnen, Blut zu spenden, um die Versorgung Österreichs mit Blutkonserven sicherzustellen. Eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Blut wird nicht nur für Operationen gebraucht, auch bei Geburten, Krebstherapien und diversen Krankheiten wird Blut benötigt. Spenden dürfen alle Menschen zwischen dem 18. und dem 70. Lebensjahr, die gesund und fit sind. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende ist am kommenden Sonntag in Lutzmannsburg von 9 bis 16 Uhr in der Volksschule.
2: A magyar nyelvű híreket Keszei Lászlótól hallják. Keresi a gyanúsítottakat a rendőrség. A burgenlandi tartományi rendőrfőkapitányság 2 gyanúsított ellen adott ki körzést. 2 fiatal férfi állítólag 2 kiskorú lányt követett és fenyegetett meg Kismartonban. Mivel az eset már júniusban történt, a rendőrség az ügyészség kérésére most nyilvánosságra hozta a 2 férfiról készült fényképeket. A rendelkezésre álló információk szerint egyiküknél kés is volt. A rendőrség beszámolója szerint a lányok a férfiak elől egy drogériába menekültek. A hatóság arra kéri a lakos, hogy aki információval rendelkezik a 2 férfiről, jelentkezzen a rendőrségen. Egyre több az erdőtűz a szárazság miatt. Az elmúlt napokban térségünkben is megszaporodtak a tarló és erdőtüzek. A szárazság és az olykor erősebb szél miatt akár is szikrának köszönhetően is több erdőterület válhat a lángok martalékává. Szikra a külterületén és a rétfalóban is több tűzoltónak kellett vonulni a héten, Bécsújhelytől délre pedig szerda óta már 100 hektár égett el teljesen.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Polizei sucht Verdächtige. Die Landespolizeidirektion Burgenland hat 2 Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. 2 junge Männer sollen 2 minderjährige Mädchen in Eisenstadt verfolgt und bedroht haben. Da der Vorfall schon im Juni passiert sei, veröffentlichte die Polizei nun auf Wunsch der Staatsanwaltschaft Fotos von den beiden Männern. Laut Angaben soll einer der beiden ein Messer in der Hand gehabt haben. Die Mädchen seien vor den Männern in einen Drogeriemarkt geflüchtet, berichtet die Polizei. Die Bevölkerung wird ersucht, mögliche Hinweise über die beiden Männer zu melden. Engpass bei Blutkonserven. Beinahe jedes Jahr entsteht in den Sommermonaten ein Engpass bei den Blutkonserven. Auch heuer mahnt das Rote Kreuz die freiwilligen Spender und SpenderInnen, Blut zu spenden, um die Versorgung Österreichs mit Blutkonserven sicherzustellen. Eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Blut wird nicht nur für Operationen gebraucht, auch bei Geburten, Krebstherapien und diversen Krankheiten wird Blut benötigt. Spenden dürfen alle Menschen zwischen dem 18. und dem 70. Lebensjahr, die gesund und fit sind. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende ist am kommenden Sonntag in Lutzmannsburg von 9 bis 16 Uhr in der Volksschule.
2: A magyar nyelvű híreket Keszei Lászlótól hallják. Keresi a gyanúsítottakat a rendőrség. A burgenlandi tartományi rendőrfőkapitányság 2 gyanúsított ellen adott kikörzést. 2 fiatal férfi állítólag 2 kiskorú lányt követett és fenyegetett meg Kismartonban. Mivel az eset már júniusban történt, a rendőrség az ügyészség kérésére most nyilvánosságra hozta a 2 férfiről készült fényképeket. A rendelkezésre álló információk szerint egyiküknél kés is volt. A rendőrség beszámolója szerint a lányok a férfiak elől egy drogériába menekültek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a 2 férfiről, jelentkezzen a rendőrségen. Egyre több az erdőtűz a szárazság miatt. Az elmúlt napokban térségünkben is megszaporodtak a tarló és erdőtüzek. A szárazság és az olykor erősebb szél miatt akár is szikrának köszönhetően is több erdőterület válhat a lángok martalékává. Szikra a külterületén és a Rétfalóban is több tűzoltónak kellett vonulni a héten, Bécsújhelytől délre pedig szerda óta már 100 hektár égett el teljesen.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Der Tag startet bereits verregnet. Die große Hitze ist vorbei, schwül bleibt es aber weiterhin. Ujutarnim satima i prije podne prevladaće oblaci, a mjestimice će padati i kiša. Am Nachmittag kommt die Sonne wieder ein bisschen häufiger zum Vorschein. Na jugu zemlje moguć je tek poneki pljusak sa grmljavinom. Dazu wird mäßiger bis lebhafter Nordwind. Die Temperaturen erreichen heute 27 bis 32 Grad. Dnevne temperature će biti između 27 i 32 stupnjeva.

0: Rádió Mora, a sokszínűség nálunk hallható.
1: Bei uns spielt's Vielfalt.
2: Rádió Mora.
3: Napraviću dalek put, a nema veze koji.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora DJ Lacival.
1: DJ Lacival. Lacival.
2: Ismét itt a péntek este, és tudjátok, hogy 8 óra akkor kezdődik az a műsor, ami biztosan beindítja a hétvégéteket. Ez a Daráló Rádió Show itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. Íme címünk a jó bevált daraló@radio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön a Purple Disco Machine és a Disco Cherry, majd hallhatjátok Metzger Victoria, Nagy Bogi és Miss Mood közös dalát, melynek címe Eden. Elsőként azonban itt is van Alok és Jess Glynn, ez a Summer's Back a Darálóban.
3: Da da da da da da da.

Darálóban most Fisher következik. Az ausztrál DJ és producer 1985-ben született, karrierjét pedig a 2010-es évek elején kezdte. Korábban egy DJ páros egyik tagjaként tevékenykedett, első saját dalát 2017-ben jelentette meg. Világszerte óriási sikert a Losing It hozta meg neki 2018-ban, amiért még Grammy-díjra is jelölték. Azóta számtalan single látott napvilágot tőle, idén már 3 is. Most legújabb dalát hozom el nektek, ez a What a Life, itt a Daráló.

Fú, na ez az a zene, amit egy fesztivál hangrendszerén lehet igazán élvezni. Jambek és a pozitív szót itt a darálóban, most pedig egy újabb magyar dallal megyünk tovább. Jön Marcello és a Summer Fire. Hát reméljük, hogy több nyári tűz azért nem lesz a térségben. Tudom, a dal nem erről szól, csak valami aktualitást is beakadtam.

frissítő slágerek a nyári kánikulában, ez a Daráló Rádió Show, itt a Rádió Morán, a 98.8-on és a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Hogyha volna véleményetek a műsorról, akkor írjatok meg nekünk e-mailben, a címünk daralo@radio.at. De megtaláltok minket Facebookon és Messengeren is, Daráló Rádió Show néven vagyunk elérhetőek.

Fauza és a Magnetic szólt itt a Daráló Radio Showban, méghozzá Sam remixében. Figyelem, ez The Bauza, és nem keverendő össze a német rapperrel Bauzával. Most pedig mai második Daráló Classic rovatunkkal megyünk tovább. 1999-ből jön most egy dal Watergate-től, azaz DJ Quicksilver-től. A dal címe Heart of Asia.

0: Marcival.
1: Egész pontosan 9 óra van, ez azt jelenti, hogy kezdődik a Daráló Rádió Show második órája itt a Rádió Morán. Ma július 31-én, a hónap utolsó napján, ebben az igazi nyári kánikulában. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daralokukacradio@mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van Kevin DeVries és Maupi. Ez a Metro. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.

Szinte teljesen felhőtlen égbolttal telik az előttünk álló éjszaka is. Gyenge délies szél mellett hajnalra 19-22 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton a Fertőtó térségétől egészen Burgenland déli részéig szikrázott napsütés lesz a jellemző. Közép-Burgenlandban a délután folyamán felbukkanó gomoly felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok. A gyenge mérsékelt szél dél felől fúj, zivatarok környezetében viszont erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséket 34 és 37 fok között alakul. Vasárnap is zavartalan napsütésre készülhetünk. Az északkeleti északnyugatira forduló szél gyenge, mérsékelt erősséggel fúj. A legalacsonyabb hőmérséket 18 és 22, a napi csúcs pedig 33 és 36 fok között várható.

0: Knödeln.
1: Wir trinken ein Bier.
0: Semmeln, Knödeln. Auf den Käse in der Flasche. Semmeln, Knödeln.
1: Wir trinken ein Bier.
2: Na, ez váratlan volt mi. 1991-ből szólt a K2 és a Der Berg Ruft mai harmadik darálók leszik rovatunkban. Most pedig minimixünkkel megyünk tovább. Tartsatok velünk, négy dal jön, sorban egymás után, megszakítás nélkül.

Kösz, hogy megtisztelsz minket bizalmoddal, és a Toráló Rádió Show-t hallgatod minden péntek este 8-tól itt a Rádió Morán. Hogyha van véleményed a műsorról, akkor nyugodtan írj nekünk egy e-mailt a toraló@radio.at e-mail címre, vagy keresd fel minket Facebookon vagy Messengeren, Toráló Rádió Show néven vagyunk elérhetőek.

Eddig tartott a daráló első két órája, most jön a daráló DJ, 23 órától pedig a hard darálót hallhatjátok, ma csak is kizárólag drum and bass zenékkel. Éjféltől pedig ismét két régi mixem szól majd csak itt a Rádió Morán, a 98.8-on és a 92.8-on, de az már augusztus 1-je lesz. További kellemes rádióhallgatást kívánok, és vigyázzatok magatokra ebben a hőségben, menjetek mondjuk csobbanni.